0: Azt e percben e alig ha a tudom a csak azt tudom a hogy ki voltam a e mikor a e felébredtem a de azóta a de azóta a de azóta a de azóta a de azóta a
1: nem is jó irányba utazol.

0: azt mondja.
1: Bizsergő. Sejemről.
0: Nem fúz többet hideget és meleget is.
1: Fehér arca.
0: Amire vágytál.
1: Befeszengbe takarlak.
0: Most
1: beléd fúródok.
0: Ennyi.
1: Megkérdezte. Akarok-e?
2: Hol vagy?
1: Igen.
2: De
1: a virágom. És először átfogta karommal
0: fehér arcát.
1: Igen. És lehúztam magam.
2: Jól láttál, szíves.

Jaj, hová visztek, szamuráj madarak? Szamuráj madarak, szamuráj.

0: De azóta
1: nem hiszem, hogy hajó volna. Inkább emeletes ház. Előtte fák.

Az angyal a nyugati ablakban ül. Én a tükörben. A sátán a szemközti falon.

Most éppen álmodik. És tudod-e vajon, hogy miről? Azt senki sem tudhatja. Ugyan. Hát rólad. És ha már nem álmodna rólad, mit gondolsz, vajon hol lennél? Sehol se lennél, hiszen te csak álomkép vagy. Hip, hop, hip, hop, hip, hop, álomkép vagy. Nem is jó irányba utazol.

0: ugyanaz a bogár fürdik hajadban. Olyanban.
1: Kérem a hegedűimet. Halálom után tudok legjobban játszani.

0: Radio Novi Sad.
1: Pisztolyt.
2: Legújabb jelentés a koreai harctérről. Az észak-koreai csapatok elfoglaltak 3 falvat.
3: Soha senki nem dob atombombát az emberekre.
4: Reméljük.
3: Az atombomba miért dobták akkor Hiroshimára és Nagasakira?
5: Ugye, Tadeo-chan, ti sokat tanultok a harmadikban a madarakról meg a virágokról.
3: Sokat?
5: Már éjszaka van. Én félek.
3: Nem kell félned, Taeko-chan. Én ismerem az utat az autóbuszállomásig.
5: A többiek már visszatértek a városba. Anyuka azért azt hiszi, hogy meghalt, de még mindig várja. Én is azt hiszem, hogy az én apukám egy napon visszatér hozzánk.
6: Lélegezzél. Így. Lélegezzél.
7: Az izraeli egységek több irányban is behatoltak az egyiptomi területre.
3: De fáradt vagyok, és fájnak a szemeim.
5: Olyan sokat szeretnék még neked írni, de fáradt vagyok, és fájnak a szemeim. Majd máskor, ha jobban érzem magam, többet írok neked.

0: Halló?
1: Nem tudom.
2: Nem tudom.
3: Puska, puska, puska, puska, puska, puska, puska.
2: Pisztoly. Akarom.
4: Reukémiás.
5: Rádió Lavisátor.

0: leteszem. Jó irányba haladok-e? Jó irányba haladok-e? S ő a fuvola hangján válaszol nekem. Ez a sátán hangja, megfagyott zene. Ez a híd, fekete ál, fekete rügy. Ez a szédülén.
1: Rádió Novi Szád.
0: Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs. Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs.
2: Életem szögdellő árnyék. Gyenge tűzön kivonom. Imhol az első kapu, fénymagja fekete kabátban. Nincs más sivatag, ami a kőnek halált hoz a közön sivatagjánál. Izzadságát adja az újonnan érkezőnek. Ő lesz a kétéltű árnyék, a matéria prima, amibe a sikoly beleköltözik.
0: Tér időikre.

0: Utolérlek. A halálomban vagy, meg nem ismerlek.
1: Megint ugyanaz a fájó, gerinces lét, vízbe fúlt fény, örömtelen kabátban. Indra gyöngy hálójában koruttyolóban.

0: Ismétlem, új világok létrejöttét idézi elő. Világok létrejöttét idézi elő. Világok létrejöttét.
1: Ez a repett fal álomkortól terhes. Ki ez a darázs fölöttem? Ki ez a nő, aki meszel bennem? Ha mindez, ami körülvesz,

0: Az
1: nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs. Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs.
2: Rádió Novi Sad.
3: Kevesen éltek azon a hegyen. Kénnel füstöltek egész éjjel. Várták a vízöntő korhajnalát. Valami súlyos járvány tombolt a féltve őrzött kertben. Véres szárnyakkal, égési sebekkel húztak el a hómező.